0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: BW Rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Richie P. vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok. When I need you there,
4: by my side. Hello, this is DJ Antoine. What happened last night? I don't know.

Hölgyeim és uraim! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Xillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Xillel. Lazulás Xillel.

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Buli Zóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött, a mikrofon és a keverőpult mögött, a Celebration DJ, aka Muchacho. Buli Zóna Muchachóval, a Celebration DJ-vel, a Pitangyó Rádióban.
1: Hogyan szab Balaton perényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködben bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett ikkelypáncélt hordó fafogó részfűrésszel megsebzett bronztérgő repecs alkú büdös szájú rintafokú csempe szobában felleveltetett mocskos tetves rablóbali néni.
2: Ajjajjaj, muchacho!

0: Pittangó Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.
2: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Pittangó Rádiót hallgatott.

0: A 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

0: Beton Gyú Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.
2: És napjaink legjobb zenéi.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

0: Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.
1: Las Rocas, donde siempre y va más. Mañana.

Chicago. Where did you come from?

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: A Homai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Pitangyó Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, olvass el, beteg, rohagy meg, csinálj, amit akarsz.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge-em. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Pitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lampos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Pitangyó Rádióban. A hangulat felelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Pitangyó Rádióban.

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: A Hombai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Itag jó rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, olvass el, beteg, te rohagy meg, csinálj, amit akarsz.

Itt egy picit minden más, minden más, minden más. Ez a Bitang Jogi.

Jó reggelt, kellemes ébredést, meg Bitangyó rádiózást kívánok minden kedves hallgatóknak az úr 2026. esztendejének 8. havának 28. napján reggel 8 óra 4-es perckor.

0: Nagy-nagy szeretettel üdvözlök minden kedves hallgatót a Bitangyó Rádió összes platformján. Sajnos korán reggel a technika ördöge már megtréfált bennünket. Jelen pillanatban a chatre még nem tudok bejelentkezni, de rajta vagyok a probléma megoldásán. Addig is ébredjetek velem itt a Bitangyó Rádió összes hullámhosszán, ahogy aztán tőlem ilyenkor megszokhattátok, hamarosan indítjuk a napot a hajrán magyarokkal, benne olyan előadókkal, mint a Nescafé, Magna Cum Laude, Geszti Peti, Black to Black, Volmár vagy éppen az FLM. A műsor második felében pedig jönnek majd a külföldi előadók. Hozom nektek a régi nagyokat. Köztük a Black Eyed Peas-et, Manu Chao-t, vagy éppen Scootert. Hogy Billy Idolról, vagy a Two Unlimitedről már ne is beszéljek. Nincs is más hátra, mint előre. Induljon a nap itt a Bitangyó Rádióban, a forrón gőzögő Best Cafe-ban a hajrá magyarokkal. Kezdésnek érkezik a Nescafé és a Szeretem a reggelt.
1: Hajrá, hajrá, magyar, hajrá, hajrá, egy óra, magyar módra, magyarán szólva.

Na pontos idő 8 óra 11-es perc. Ez még mindig a forrongőzögű Best Coffee. Itt a Bitzangyor Rádióban, a folytatásban a Magna Cum Laude érkezik hozzátok. És szól nektek egy jó kis vidéki sanzon.

0: Kedvesek bitangok, ébredezzetek velünk, én 4:09 van.
1: Hol volt, hol nem volt?
0: Legyen mindenkinek mesés, ez a ma reggeli péntek.
1: Véletlennek tűnő akaratából.
0: Erről gondoskodom én, na meg a sorban a Delta.
1: S mivel a mondás úgy tartja, hogy véletlenek már pedig nincsenek,
0: szóljon nektek ez a mese. A
1: mesebeli történetről úgy hírlik, előre megírták azt.

0: Delta mesélt nektek az elmúlt néhány percben. Közben hallgatjátok a forongőzögő Beszkafit itt a Bitsangyó rádióban.
1: Előttem nincsen akadály.
0: A folytatásban is csupa mesé és dalok, addig én próbálkozom és küzdök, hogy beüssek a chatfalra. Remélem hamarosan sikerül is. És utána én is aktívan kiveszem a részemet a jóból. De addig se menjen senki sehova, maradjatok velünk. Sőt, inkább szóljatok a többieknek is, nekik a szomszédnak, hogy ismételten buli van a Bitsangyó rádióban. Ma reggel is nektek szól a válogatott muzsika. Ebben az órában a Hajrá Magyarokban, és utána pedig majd a külföldi csapatokkal. Különös sorban az Eldorado.
2: Nem léteznek, csodák pedig vannak. Boldog,
0: aki újra a mesét mond nektek. Majd pedig a Moulin Rouge meseautója fog szólni.

Srácok, a 26-os perc van, ezek mindig a forrón gőzögő Beszkofi Jetskivel egészen 10-0-0-ig, és végre sikerült elüldözni a technika ördögét, és bejutottam a Bitangyó Rádió chatfalára. Ennek örömére szeretném üdvözölni a Bitangyó Rádió chatfalán lévők között, akik ma reggel is aktívan kiveszik a részüket. A jóból Csámpás Rozit, Katát, nektek jár egy nagy-nagy anós, és üdv Travisnek is! És akkor remélhetőleg most már zavartalanul folyhat majd az adás menet. Árapaszóra érkezek hozzátok a legfrissebb időjárás jelentése. És mondom, mi a tutti. Előtte még hozom Geszti Petit. Sizával együtt. És hamarosan szól majd nektek a létvágy. Azaz a vigyél a nyárba!

0: Így augusztus végén mi már bizony búcsúzunk a nyártól. Ennek fényében szólnak majd a hátralévő dalok, legalábbis itt a Hajrá Magyarokban, azaz a magyar zenei blogban.
1: Még a nap is más, még a cingos.
0: Hamarosan jön majd a szeptember, de addig is a nyárról szól még minden, mindenhol, így itt is a Bitang Jó Rádióban.
1: Hogy téged megtalál.
2: Best coffee.
3: Best coffee.
4: A legzamatosabb reggeli kávé.
5: Hogy jól ülés a nap?

0: gyerünk, gyerünk, bitangok! Élvezzük itt a nyár utolsó napjait. Mert hamarosan jön a szeptember. Lehet, hogy még lesz egy kis indián nyár. Már én már azt se bánnám, hogyha jönnének az esők. Bőven ránk férne, és mivel nem vagyunk cukorból, el sem olvadunk. Mindjárt mondom, mi a tuti az időjárás tekintetében. És utána pedig majd szól nektek a Black to Black. És a Volt az a nyár.
1: Bitangyó Rádió.
2: A 80-as. Kilencvenes.
3: És napjaink legjobb zenéi.
2: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.
0: Na és akkor lássuk, jöjjön az ígéretem, hogy megosztam veletek, mivel kecsegtetnek bennünket már a madár jósaink. Azt mondják, hogy erősödik majd a kánikula, pénteken száraz napos időben lesz részünk, nyugat-észak-nyugat felől azonban gyakran megnövekedhet majd a fátyolfejezet. Este sehol sem fog élénk, néhol erős lesz majd a keleti szél. Délután 31 fok körül alakul majd a csúcshőmérséklet, és természetesen lesznek helyek, ahol ettől egy picit több, vagy nagy Isten, picit kevesebb.
4: Egybeért a hajnal az este, és a napfény is az életünket, a felhőkön keresztül este.
0: Vagy ahogy anyak idején a Nagyferú megénekelte.
4: Élveztük az illatokat, és az
0: eshetőlegesen, hogy?
4: Nekem adtad, még aznap.
0: Vasárnap este buli lesz, ha eső nem lesz, ha lesz. Nem lesz, ha lesz, lesz. Akarom mondani, ha nem lesz, lesz.
4: Hogy itt van a nyár.
0: A lényeg az, hogy benneteket ez ne zavarjon. Érezzétek és élvezzétek a ma reggel is forrongőzölgő Best Coffee-t velem, azaz Jetskivel, egészen 10:00-ig.

0: Katán kérdezi, hogy hogy sikerült előzni a technika ördögét, hogy végül is bejutottam a chat falra. Hát nem volt egyszerű. Na de mivel az ördög olyan fajta, hogy fél a fafejű fafiútól, azaz Pinocchiótól, így az ő segítségével ez is megoldódott.
1: Vithang jó rádió, mert ritmusra születtünk.
2: Minden mozdulat elárul, ahogy a pupillát kitárul.
0: Érkezik Lofty Begin, na meg Mira.
2: Egy dallam áragad, igen élet.
0: És amiről a mai nap szól, akkor mondani a mai nap is. Meg hogy márciustól szeptemberig szinte minden nap.
2: Világból veled.
0: Nyár.

0: Best Coffee online your Braga.
1: Úgy látom, Csámpás Rozi kezd egy kicsit megőrülni. Na de hát jól van ez így, ez is volt a célom, így péntek reggel, hogy vidámságot és boldogságot hozzak nektek. Ennek a fényében itt van Valmárna meg Manuel

voltam. Na gyertek, bitangok, hiszen mindenki itt van, aki számít, ahogy Volmár is énekli. Keverem, azt hiszed, a tréfa pedig a felesem. Magyar én biza, biza, biza. 840 perc van, pörögnek a válogatott muzsikák itt a forongőzögő Best Coffee-ban. Mi van, mi van, mi van, a hajam belül vett. Úgyhogy aki szeretné kivenni ma is aktívan a részét, a jobban annak itt a helye. Találkozunk itt a Bitangó Rádió chat falán. Bújtok elő nyugodtan a háttérből, és szórakozzatok velünk. Rengeteg remek előadó lesz még a hátralévő néhány percben, legalábbis ami a magyar blokkot illeti. A folytatásban itt lesz még veletek az FLM, Mohamed Fatime, Well Hello, Bombon, Dorina, vagy éppen az Animal Cannibals. Nem számít szombat a hétköznap, mindenki itt van, aki számít, csak meg az alkohol, de kb. Best Café, a legjobb reggel.

0: Na gyertek, bitangok, kortyoltok egy nagyot a jóból. Csak meg ne égess a átokat. A lejátszóban FLM, Császár előtt egykori csapata. És egy muzsika, egy remek nót, amivel búcsúzok én itt személyesen a nyártól. Integetve elköszönünk egymástól. És tovább visszük a buli fonalát a 8 óra 45 perckor itt a Bicangyó Rádióban. Fölpörgetjük a hangulatot, na meg hozzá a jókedvet. Ennek fényében hallgassátok Mohamed Fatimét, és szerintem egyik legjobb felvételét. Már is szól a Ragyog a szívem. Ha már nyár van, és süt a nap, mi is lehetne másképp?
1: Itt egy picit minden más, minden más, minden más. Ez a Bitang Jó.

0: Hát szóval 9 és igaz, hogy nem éjszaka van, hanem reggel, de azért a meghívás még mindig, azaz a most is aktuális és érvényes. Gyere és táncolj a Velhaló feldolgozásában, itt a Bicangyó Rádióban.
1: De eljön érted, mikor lemegy a nap, a gép így dobta, Isten tudja miért, de neked nem kell úgy a fény.
0: Csak itt, csak most és csak nek.

0: úgy látom, hogy a háttérben mégiscsak sikerült beletenni a bugit a hava lábába is. Hogy te is velünk tartasz, érezd bitangol magad, kortyolgassa élvezettel a forrón gőzögő Beszkafit velem, ez az Jetskivel ma is egészen 10:00-ig. És természetesen a forrón gőzögő Beszkafi mellé vagy bele. Neked is áll egy nagy anós. A Werner után pedig már is húzom tovább a nótátokat együtt a Bombonnal. Így igazán ez szexis, de nem szexista muzsikával. Érkezik szép emlékőszólóki Péterünk, egykori csapata a Bombon, és szól nektek a Szexepilem.
1: Five, four, three, two, one, zero.
2: Bitangyó Rádió. Ahol nem csak a zenék,

0: Bocsai, akkor egy örömhírem, hogy ezt a bombon is majdnem megénekelte. Nem kell, hogy jól nézzetek ki, nem kell, hogy túl nagy számok legyetek, elég, ha jó nagy a szátok.
1: Még több sláger, még több ritkán hallott felvétel a kedvenc rádiódban.
0: Na nem kell mindent félreérteni, csak is azért jó, ha jó nagy a szátok, hogy jól megmondhassátok a magatokét mindenkinek, aki kritizálni mer benneteket. Úgy, mint ahogy Dorina is teszi ezt a következő felvételen. A mese bizony másnak szól.

2 perc múlva lesz 9 óra, a folytatásban még szólnak nektek a magyarok. Úgy látom, a csajok már kezdenek fölébredni a koffeintől. Vagy a szájukat égették meg vele, vagy a mélyüket. De ez a végeredmény szempontjából lényegtelen. Az a lényeg, hogy kezdenek fölpörögni. És ennek bizony jelét is adják a Bitangio Rádió chatfájlán, úgyhogy ha kíváncsiak vagytok rá, hogy mit művelnek, akkor gyertek és csatlakozzatok hozzánk.

0: Szóval bitangok, ébredjezzetek, kezdjetek élni. Megmondjuk, álljatok neki a takarításnak, hogy hétvégére csocsi, ragyi legyen minden. És ne házi munkával kelljen tölteni az időt, hanem csupán csak át tudjátok a magatokat adni majd az élvezeteknek. És ha már élvezet, akkor szombat este 8-tól jövök. Aki akar, csatlakozzon. 2 órában szól majd nektek szombat este 8-tól 10-ig a szombatesti frász.
1: Bitangyó Rádió.
2: A 80-as. Kilencvenes.
0: Amitől garantáltan kiráz majd mindenkit a hideg.
3: És napjaink legjobb zenéi.

0: Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.
1: Na gyerünk csajok, kapjatok valamit a kezetekbe. Aztán rángassátok le föl, meg jobbra-balra. Úgy, ahogy az köl. Én a seprőről beszélek, de ti mire gondoltatok?

Már kérdez 03, csak szólok, hogyha valakinek gyorsan kellett menni valahova, az kurvára elkésett. Na de se baj, ha már így esett, akkor fütyüljünk rá pont úgy, mint ahogy azt teszi Majka is. Érkezik a füttyös.

Fogjátom, ha már fújja a forró levegőt, és csak úgy pszköl. Egy csodás péntek reggelen nézzük a levegő itt a Bicangó Rádió chat falán. Mondjuk nem csodálom, hiszen ez itt a fórum gőzölgő Best Coffee. Közel még egy óra hosszán keresztül, hamarosan külföldi csapatokkal, de a blokk legvégén még érkezik hozzátok a Cosmix. Aki arról énekel, amiről remélem ti is ábrándoztatok tegnap este meg ma hajnalban. Mikor tudtátok, hogy 8 órától izzeni fog itt a levegő? Szóval érkezik Lányi, Lalana meg Hozsó is, az úgy várom a reggelt.

0: Bitangyo Radio, mert ritmusra születtünk.
1: 9-10 perc körül a Bitangyo Rádióban már is elérkezett a változás szele, azaz a Wind of Change. Egy régi-régi Scorpions sláger feldolgozását hallhatjátok most. DJ Grace-nek köszönhetően kicsit felújítva új köntösbe. Azután pedig jön majd az Earth, Wind and Fire és a Let's Groove. Csak itt, csak most és csak nektek a Beatangyó Rádióban.

Na mi helyzet, bitangok? Semmi? Hogy vagytok? Sehogy? Mit csináltok? Semmit? De azért remélem, bitangok, érzitek magatokat. Kezdődhet akkor a groove. Naoki Utsu neki, hogy szaladjék, itt van nektek az Earth, Wind & Fire és a Let's Groove.

0: 2017 úgy látom, hova kiszállt a buliból. Remélem azért még visszajössz a Bitangyú Rádió chat falára és élvezed a forró gőzölgőt.
1: Best Café, a legjobb reggel.
0: Na meg a válogatott a muzsikákat. Mint az éppen most hallható Freed From Desire. He's got his strong beliefs. Want more and more. People just want more and more freedom and love. Egy újabb feldolgozását. What he's looking for, want more and more. People just want more and more freedom and love. Indiana közreműködésével itt a Bitangyú Rádióban.

0: 的hangulat is kitangyo.
1: Let's start the party.
2: És akkor folytassuk a lendületet. Csak szóló, 9-20 van. Ha nem számít, akkor maradjatok itt velünk, és hallgassátok továbbra is a Bicangyó Rádiót, benne pedig a forrón gőzögő Beszkofi Jetszkével egészen 10:00-ig. Én pedig hozom nektek a folytatásban a Good Boys-t és a Bongo Csacsacsát.

0: Na gyerünk, bitangok, folytassuk tovább! Érezzétek és élvezétek a ma reggelis forrón gözögő Best Coffee-t. Jelen pillanatban együtt a Wisted ságerét. A Get This Party Started-et hallhatjátok. Természetesen ez egy feldolgozás. De így is bitang jó. És hogy mivel még rátok? Már is mondom, mi a tuci a folytatásban belekedj. Peace, Manu, ciao. Manu the Bass, the Chainsmoker. Rule it, Scooter, Billy Idol, To a Limited, UTF. Captain Jack és a Tiesto lesz majd itt hallható. Úgyhogy arra kérek mindenkit, hogy továbbra is vegyétek ki aktívan a részleteket. A jobból gyertek és csatlakozzatok hozzánk a Bitangyó Rádió chat falán, ne csak a háttérbe érezzétek és élvezzétek. A ma reggel is nektek válogatott muzsikákat, hanem itt a közösségbe is.
1: Itt egy picit minden más, minden más, minden más. Ez a Bitangyó Rádió.
0: Mert ahogy hallhattátok is, itt egy picit minden más. Akkor most olyan a Black Eyed Peas és a Pump It. Pump It. Pump Ezt, meg Pump Azt. Szóval akkor Pump mindenhol.

gyerünk, csajok és srácok, pumpáljátok, amit csak akartok. De leginkább a hangulatot tornázzuk fel a magasba, hagyjuk, hogy a hangulat is a tetőfokára hágjon. A folytatásban a Manu Chao érkezik hozzátok. És szól majd a Bongo, Bongo egy 2018-as feldolgozása.

0: Legyünk bitagok, adjunk az érzésnek. Jó, és üszik azt a bongót, mint a kétfenekű dobot. Így lehetünk a bongónak királyai. Másról már ne is beszéljünk. Lehetszabban Manu Chao és a bongo bang. Mert annak bizony bonganiak kell. Giorgio 2018-as rebootjából hallottátok ezt a muzsikát. És a folytatásban is egy feldolgozással jövök hozzátok. Az előadó Manu de Bass. És a Come Baby Come egy kicsit másképp. Vagy ahogy azt annak idején Nagy Feró énekelte a Kati és a Kerekperezbe. Gyere kislány, gyere!
1: Best Café, a legjobb reggel.

0: Pontos idő 9:36, persze, remélem bitang, jól szórakoztok. Ki az előtérben, ki pedig a háttérben. A folytatásban The Chainsmokers-t hozom nektek. És készítsétek a telefonjaitokat. Csináltok róla magatokról ti is. Egy selfit. Hogy hogyan kell ezt csinálni? Hát én nem tudom megmondani, én nem szoktam ilyet tenni, viszont segít nektek a következő közel 4 percben a The Chainsmokers. Érkezik a selfie.
1: Bitangyó Rádió.
2: A 80-as. Kilencvenes.
3: És napjaink legjobb zenéi.
2: Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.
4: I kept on seeing him look at me while he's with that other girl. Do you think he was just doing that to make me jealous? Because he was totally texting me all night last night, and I don't know what to boot.

Na figyeljetek, bizonyú 9 óra 41 perc, hamarosan elköszönök tőletek, de addig még muszáj, hogy elviseljetek. 9-3-ról és a Hydrojack. Hát menjünk velük is, rúgjuk együtt azt a bizonyos sport, ami az utat lepi.

Was Made For Loving You. Be, én azért születtem, hogy szeressenek. Ahogy azt Zoltán Erika is megénekelte egy kicsit másképp. Most éppen a Scooter feldolgozásából szól. De így sem rossz. Sőt, mi több? Jó. Nagyon jó. Beat on you.

0: The Bangladesh Hitan Ryo. Let's start the party.
1: Na hajrá, bitangok! Érkezik Billy Idol! Adjuk nekik és basszunk oda a rendszernek! Ez a Shock the System! Csak itt, csak most és csak nektek!

óra, akarom mondani 9:50 percre, és amely így hazavágtuk a rendszert Billy Idol segítségével, akkor szeretném megköszönni, hogy ma is itt lehettem veletek, és hogy ilyen sokan elkísértetek. Remélem bűtlenül jól szórakoztatok, a folytatásban vár még rátok a 4 muzsika. Mostan érkezik a Zoo Unlimited, utána OCF, majd Captain Jack és a legvégén Tiesto 7 kíséretében. Érezzétek és élvezzétek ki a hátralévő 10 percet. Utána sem maradtok magatokra, hiszen érkezik majd az autó DJ, hogy átvegye a helyem és szerepem. Örülhetek, mert ő biztosan kevesebbet fog dumálni, mint amit én tettem. De bízom benne, hogy aki ma is velem tartott, az így szereti. Ilyen interaktívan élvezi a műsort. Itt a Bizangyó Rádióban. És így szereti kortyolgatni a forró Best Coffee-t. Közben aktívan kiveheti a részét a jóból. További kellemes napot és Bitangyó rádiózást kívánok mindenkinek. Legyetek jók, ha tudtok, vagyis hogy inkább rosszak, mert hogy az mindig sokkal jobb. Na, sziasztok!

Mit hangi órádió? Ahol nem csak a zenék,

Itt egy picit minden más, minden más, minden más. Ez a Bitang Jó Rádió.

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Hombai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Itag Jó Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, olvass el, beteg, te rohagy meg, csinálj, amit akarsz.

0: Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.
2: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

0: Hey yo, this is Sean Paul. Got you so high,
1: and I know you like. Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
2: Hey, it's Michael Bublé. Don't go
3: high. Itt a Jó Rádió. Az élvezet, ami a zenéhez elvezet.

0: Beton Gyó Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.
2: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

0: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
1: Hey, it's Michael Bublé. Don't go
2: high. Itt a Jó Rádió. Az élvezet, ami a zenéhez elvezet.

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek Eurodance slágerei.
2: A Bitang Jó Rádióban.

Románia, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás nélkül.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Pitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lompos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Pitangyó Rádióban. A hangulatfelelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Pitangyó Rádióban.

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Hamai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Pitagjó Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, olvass el, beteg, te rohagy meg, csinálj, amit akarsz.

0: Ez a Bitangyó Rádió.
1: Hey-ho, halli-ho, hello, bello, hügel és email angel, ultranate moving to the sun extended mixével érkeztem hozzátok. Várok mindenkit a chat falunkra, ami úgy szól, hogy Bitang, kötője jó, kötője radio.com. Szóljatok a maminak, a papinak, a szomszédoknak, Katának, és hát mindenkinek, mert óriási buli fog érkezni hamarosan. Várok mindenkit a chat falunkra, úgyhogy indul is a lazulási velem Szillel.

0: és urai! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Xillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Xillel. Lazulás Xillel. Xillel. Xillel.
1: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? It's time for the final countdown. The show

Hey-ho, hali-ho, kellemes péntek délután kívánok minden kedves Bitangyó rádió hallgatónak. 2026. augusztus 28-a, kis szombat, azaz végre péntek van. Ágoston névnapja, minden Ágostonnak nagyon-nagyon boldog névnapot kívánok, és aki ma ünnepli a születésnapját, annak happy birthday to you, boldog szülinapot. Hát kérem szépen, csapjunk a lecsóba, mit szóltok hozzá? De még mielőtt a lecsóba csapunk, elmondanám nektek a jelenlévőket itt a Bitangyó Rádió chat falán, ami úgy szól, hogy Bitang, kötőjel jó, kötőjel rádió.com. Itt van két robotunk és Bubu 81, aztán hát remélem a többiek majd érkeznek, jönnek, mert ugye még sokan dolgoznak esetleg, vagy éppen máshol vannak, ugye hát ki tudja, hogy hol, biztos a bányában dolgoznak a fiúk meg a lányok. Végre péntek van. A heavenface.com oldalon is itt vagyok, itt vannak egy csomóan, itt van kedves aktív csaj, hosszú puska, Zsú, Cipike, Iron Ella, nagy puszi, aztán itt van kedves Alexandra, aki Jezabel, hát bizony DJ Feca, Mara, és még sokan mások, összesen, hát nem is tudom hányan vagytok itt, 49-en, úgyhogy hát kellemes lazulást mindannyiótoknak. Természetesen nagyon sok zenét hoztam, csupa-csupa külföldi és magyar zenét, úgyhogy ráncsunk is be kettőt, mit szóltok hozzá? Két külföldit, Morandi érkezik, Angels, aztán ATB, The Summer, Best of Remix, itt a Bitangyó Rádióban, elindulunk, útra kelünk, csapjunk bele!

Remélem mindenki várta a pénteki napot. És hát bizony a hétvégét. Ami azt illeti, az utolsó hétvége ebben a hónapban. Jól gondoljátok meg, mit fogtok csinálni hétvégén.

Jelenleg 29 fok van, hát reméljük hétvégén azért kiteljesedik az a 35 fok, vagy valamennyi. Egy utolsó strandolási hétvége. Legyen az bármi, csak jó legyen.

Hey-ho, halli-ho, üdvözlöm, aki esetleg most kapcsolódott bele a Lazulási című műsoromba. Hát elárulom akkor nektek a mai menüt, a mai menü a következő. 18 óráig szórakoztatlak benneteket, kedves hallgatók. Aztán 18 órától 20 óráig érkezik Pinocchio péntek esti megapartiával, és érkezik Wolf is, Italio Café 23, ha jól látom. 20 órától 22 óráig fog benneteket szórakoztatni, úgyhogy tartsatok velünk, ha van kedvetek és időtök itt a Bitangyó Rádiót hallgatni. Hát kérem szépen, jön egy fiatal ember, de előbb üdvözölnélek, kedves Hava, nagy puszi, neked kellemes zenehallgatást, fülelést és esetleg táncikázást. Jön Azaria introvertált dala, aztán egy Red Jocks nóta, Anything Can Happen itt a Bitangyó Rádióban.

A Red Jock szerzeményét hallhatjátok, Anything Can Happen. Jön érkezik Bad Habit Boys Weekend 2014-ből.

0: Ez a Bitangyó Rádió.
1: Hey, ho, halli, ho, hát nálam is nyírnak még a rózsák a kertben. Ugye, milyen jó az illatuk, még ilyenkor is, így nyár vége fele is. Hát kérem szépen, üdvözlök mindenkit, aki éppen most kapcsolódott bele a műsorba. Lazulunk 1500-al, és ha már lazulunk, 18 óráig lazulunk. 18 órától 20 óráig érkezik Pinocchio, péntek esti meg a partiával. Aztán 20 órától 22 óráig érkezik Wolf és az Italio Café 23. Úgyhogy tartsatok a fiúkkal, majd én utálom, ha van kedvetek és időtök. Aztán ugye hétvégén is lesznek műsorok, ne feledjétek el, de majd Pinocchio elmondja. Érkezik Buzz Hunter és Elek és Like Tarantella Bones, Original Mix, aztán egy jó kis Red Jox nóta, It Hurts Because I Am Getting Too. Úgyhogy, indulás!

Üdvözöllek, kedves cuccancs, a Bitangyó Rádió chat falán. Jani érkezik, hámko hám, ellopták a bringámat, azaz a biciklim.

fekszük. Régen is az volt, most meg főleg drága egy sima alap bringa is. Úgyhogy megénekelte kedves Hamko Ham annó. Ez egy 2023-as remix volt Mr. Jones-tól. Ha érdekel, kedves Demon, Red Demonella, micsoda név, úristen, hát még jó, hogy lehet válogatni, ugye? Hát ilyen ez. Hát figyelj, kedves Jezabel, valakit mindig a számra kell, hogy szedjek, de a számra szedem most azt, hogy mi lesz a mai adásban az adásterv. A következő az adásterv, a mai adásterv, ugye? 18 órától 20 óráig érkezik Pinocchio, péntek esti meg a partia. Aztán 20 órától 22 óráig érkezik Wolf és az Italiao Café 23-as. Tartsatok a fiúkkal majd utána, feltétlenül nekem még van egy órám veletek, úgyhogy csapjunk is a rózsába, vagy a biciklibe? Nem, every single Benassi Bros, aztán a cigány himnusz, Mr. Jones.

0: Ez a puszta rév.
1: Bizony, puszta rév, ez az előadó. A dal címe, akkor szép az erdő, Dark Melodia, Hard Side. Mert hogy már ilyen is van,

Hoe stamek is Deep Purple-t, Smoke on the Water, egy jó kis szódás zenét, egy bootleg karjában, itt a Bitangyó Rádióban.

Pam, pam, pam, jön érkezik Gonna Far Away Valentine egy kis remixben 2022-ből itt a Bitangyó Rádióban.

Hamarosan érkezik egy zenei újdonság, és azért is reklámozom nagyon, mert hogy van magyar vonatkozása, bizony-bizony, Imel Angel, a dalszerző, és felkarolta egy fantasztikus DJ ezt a dalszerzőt, illetve felkereste, és hát minden jogot fizet a magyar hölgynek. Az előadó Hugel és Ultranate fogja énekelni Sun Extend Mixben, úgyhogy figyeljetek, nagyon-nagyon jó kis zene lesz.

Az énekes Ultranate bizony, neki a Feel, egy csomóféle külföldi 90-es években nagyon nagy zenei voltak, és újra előtévet, hát őt kérték fel a feléneklésre, és nagyon jó lett ez a zene, én azt gondolom.

Na akkor figyelj, hava, mert jön az a dal, amit emlegettem, Ultra Nate-től a Free 1997-es. És szerintem így ismerni fogod a hölgyet.

Hát igen, valamilyen nem játssza le. Na de itt van. Starlight.

Hamarosan érkeznek a fiúk 18 órától 20 óráig Pinocchio és a péntek esti megaparti, aztán 20 órától 22 óráig érkezik Wolf Italio Café 23-as itt a Bitangyó Rádióban, úgyhogy majd tartsatok velük, ha van kedvetek. A továbbiakban érkezik egy Michael Jackson Nota, You Are Alone, figyelj, fülej, majd.

Üdvözöllek, kedves Pinokkió, és nem sokára érkezik majd adásba hozzátok. Ébresztő, ébresztő, érkezik Featless We Come On című jó kis progressive trance remix.

És bizony érkezik a véges vége. Ugye minden jó, ha vége. Kérem szépen, érkezik az utolsó dalom zeném nektek a mai hétre. Az előadó Christina Aguilera, aztán Lil Kim, Pink, Maya, Lady Marmalade, itt a Bitang Jó Rádióban.

Nos hát kérem szépen, senki sehova érkezik, Pinokio és a péntek esti megaparti műsora, tartsatok vele, és aztán majd érkezik Wolf is, 20 órától 22 óráig, Itália Café 23-as műsorával. Én mindenkinek kellemes hétvégét kívánok, Szilvoltam, hello!

0: és uraim, egy újabb mesélőség ide a Bizangyó Rádió nagy színpadára. Alapjába
1: vagy. Hölgyem és uraim.
0: Faradták a csávon.
1: Hölgyem és uraim.
0: Elkezd fülledzeni.
1: Ú, anyám.
0: Sikítanak a gyönyörtől és kélyesen suttogják. Még. Ne hagyd abba. Ugye már kitaláltátok. Ősrek. Nem. Ősüsű a sárkány. Ezt az égés. Már megint én vagyok itt az ártány. Jó, megvan már, itt van a nyelvemen. Remélem, eszetlenségem nem ront a kedveden. Ő az olasz csikó, személyesen. Pinocchio.

0: Give me some more music, baby.
1: Now here's one that's hot from the record presses.
2: Burnt my fingers!
1: Oh yeah, this is a new disco sound. We want to hear it right now.
3: İspan. Hot eski.
4: Kicsoda kegyelmet!
5: Üdvözöllek, nyisőlovat, szép a ruhát, szép a lovat. Mi szél hozott, mondszáres, mi vajon a szívek, terve?

0: Hello, hello, hölgyek, urak, ez itt a Bütangőrádó, benne már a Fafejű Fafi Pinokkió egészen 20 óráig. Ez itt a péntek este meg a parti, amelyről bizony nem illik lemaradni. Szóval Béláim, ez a Bütangyó Rádió.
1: Hello, Béla vagyok, Kőbányán dolgozom.
0: Egy maskoradal, kérem szépen, így is lehetne mondani a felvételről. Dorodom. Ha van, aki tud olyan munkahelyet, ahol nem kell dolgozni, hát ne felejtsen elszólni.
1: Felejtsen.

Hát kőbányaiak, előre! Ez a Bitangyó Rádió. Olyan munkahelyet, ahol nem kell dolgozni. Hát ne felejtsen el szólni.

0: Áradom. Hey, hello, Béla vagyok. Ugye, és uraim? Kőbányán dolgozom. Ugye, pöttyese. Tudod, mert a pöttyes az igazi. Valaki tud. Olyan munkahelyet, ahol nem kell dolgozni. Hát szorkám, akkor megyünk oda, igaz? Felejtsen el szót. Pittangyuradio.com. Tangyó Rádió! Na kérdezem, ugye péntek van, 2026-ot írunk, és így, ahogy Szíla mondott, ugye a hónap utolsó hétvégéje, hiszen ugye átváltunk majd, kérem szépen, szeptemberre. Olyan az ember, aki nem más, mint a szeptember. Akkor 2026. augusztus, 28. a péntek van. Ne felejtsen elszólni! Ne felejtsen elszólni! Így igaz. Inkább a kocsmába megyek. Hát irány a kocsma. Hello. Béla vagyok.
1: Kőbányán dolgozom.
0: A kőbányában, a fejtőben dolgozom. Ha valaki tud, hogy a munkahelyet, ahol nem kell dolgozni, hát ne felejtsen el szólni. Na, kérdez szépen, bitangyradio.com, vagyis, hogy mondaná a tanult kollégám, bitangyradio.com. Így szeretném megköszönni, kérem szépen, a mai nap adásait, hiszen 8 órát ugye volt már a Jetski és a Best Café, az ugye volt, hogy 11-től délig ugye volt a napi rockóra a bitangyradióban, aztán pedig 16 órát ugye érkezett Seal, és lehetett vele lazulni, ugye, hiszen hétvége van, jön a hétvége. Lazulás, lazulás, party, party. És 20 órától pedig érkezik Wolfi és az Italo Café 23.
2: Gondolkodjunk!
0: Gondolkodjunk, Béláim!
2: Halljuk!
0: Már kinek van mivel?
2: Kocsmán! Rakken, gyöngy!

0: megmetni kell tolni. Figyeljetek csak! Ez a jel! Na most, Béláj!
1: Mensch, was für eine schöne Windjacke. Sind verrückt, die Drachbotler, dass sie so wegfallen.
2: Hát, Béláim, toljuk, toljuk!
0: Álljunk meg!
2: Álljunk meg, Maskú, várjál már!
0: Hát megnézem, hogy meddig kell még tolni! Álljunk meg!
2: Mi, Tony? Kata, persze, toljad te is!
0: Toltuk a kabát! Rátolt!
2: Azt a kúva életbe!
0: Emberek! Álljunk meg! Túltoltuk! Rátoltuk a kabát!
2: Babám!
0: Túltoltuk!
2: Túltoltuk!
0: Túltoltuk!
2: Elbattuk! Na kérem szépen, bütengirádió.com! Hát ezt már az elén elkúrtuk. Ó, hogy is csak a számra. Na kérem szépen! This is the Bitangyo Radio Station. Benne a péntek esti meg a parti. Hát láttam, hogy tudod, túl is túltuk, basszus. A jól ismert a muzsika, ugye mehet, hogy a kízi kollégámtól bírtam, kérem szépen elbitorolni. Boom, boom. We step into the light when the speaker... Egy felvétel úgymond a jövő zenekarától. És mi lesz jövőre? Next Generation. Egy jó erős számítógép. Egy jó program. És kész a fantasztikus muzsika. Boom, boom! És persze a lényeg, kérem szépen, hogy ragadjon a bélyeg, mondaná Pit kollégám. Ez a Bitangyo Rádió. Ébreszt Magyarország! Ébredjék álmából a világ! Bum, bum! Ez a Bitangyo Rádió.
3: Egy örö, egy boldottán, egy öröti boldottán.
2: Ugye pedig jövő héten pedig ülünk vissza az iskolapadba. Már aki kérem szépen, hiszen ismételten elindul a mókuskerék az iskolásoknak, indul az iskolai szezon, véget ért a nyár, jön az ősz, jönnek az esős időszakok, jönnek a korai esték. De miért? Mikor lesz, Kata? Te biztos tudsz valamit, basszus. Can you feel the boom? Can you feel the boom? Bass, bass, bass. Put your hands up in the air. Boom, boom. Micsoda érzés. Do you feel my love? Yes, Zorka.

általában minden műsoromban van úgymond kakukktojás. Hát innen érkezik az idei, vagy pontosabban a mai kakukktojás, kérem szépen. Amelyet én küldök az én nagy szívemmel, az én kedvesemnek, szerelmemnek, Zorkának. Nem akartam a dalt egyébként még fölfedni, igazából a videó Discordra szántam ezt a felvételt, de nem bírom ki, hogy ne játszam le Zorkának. Érkezik egy felvétel, ami igazi előzetesként a videó diszkos rock műsorból. A nótát egyébként Gazsi barátomtól kaptam. Már maga az ötletet igazából, illetve az előadókat. Szóval ez itt a péntek esti megaparti benne a Fafejő Pinóki. Most pedig érkezik egy dal egyenesen, kedvesem, CVS, kérem szépen, bitangyoradio.com. Boom, boom! Basszus, amit akartam. Boom, boom! Na figyelj, fülej, aztán élvezd a zenét. Enjoy the music. This is the Bitangyo Radio Station. És benne a kakuk tojás. Kúva jó. Még nekem is tetszik. Na, ki ismeri fel a felvételt? Ne gyerünk, rockerek! Mert mint tudjuk, amíg a föld kerek, addig ugye mindig lesznek rockerek. Na, ki az előadó? Ki az énekese?

Night Wish, de van hozzá köze egyébként. Na babám, ki az előadó, tudod? Egyébként valószínűleg egy fantasztikus videóklip egyébként a felvételhez.

Na gondba vagytok, mi? Hogy elég dutyi, Dili? Neked ezt tudni kéne, basszus kulcs. Mert nem vagyok az rocker. Hát egy felett kata, azt is feketébe. Szóval a kötődés a Nightwish-en összesen annyi, hogy vendégként szerepel a hölgy, aki nem más, mint Tarja, a Nightwish egykor énekesnője. Hello, Gyurci! Szerintem is. Na segítek! Hit in Temptation. Vittoria. Paradise.

Egy fantasztikus muzsika. Victim Temptation. Vit Tarja. A Nightwish-ből, igen. Paradise. Victim Temptation. De akkor érkezik még egy dal. Ebből a videó diszkós rock műsorból. Előzetesként fogjuk fel így. Victim Temptation. Victoria és a Paradise a Bitangyó Rádióban.

Noch köszönt a bitangyoradio.com. Benne a fafejű, fafejű pinokés, persze benne a Maxi Sensation. Úristen! Kicsit itt el vagyok csúszva. Vagy éppen szét vagyok csúszva. Egy biztos! Ez a delay és a felvétel. We are the others. Mi vagyunk a mások. Egy készülő műsor videóban, 2 órában, abban egy kis előzetes. No, köszépen bitangyoradio.com, egy rádió hatrak nélkül benne a fafejú, fafejú, Pinokio egészen 20 órák, azt érkezik majd, kérem szépen, Wolf, és az Italo Café 23. No, hát kedves Kata, csak azért, hogy jól tudjál aludni, te is ma este.

csapat, melyben bizony van magyar srác is, kérem szépen. A csapat neve Beast in Black. Akkor már ketten vagyunk. Hát kezdkedés, Gyurcsi, ezt a lemezt megkaptam a kedvesemtől, vagyis szerelmemtől, Zorkától. Hatalmas kincs, mind a kettő, Zorka is, meg persze a lemezése. Blind and Frozen! Beast in Black!

Tanghio Radio, Blind and Frozen. Akkor ez egyébként mondom nektek, hogy azt hiszem novemberben van nekem jegyem itt Londonban egy Beast in Black koncertre. Szóval élőben is megtekintem őket, viszont lemezem, mert aláíratni velük.

No. Hát, gyerekek, ebbe jó belemerültünk ezekbe a zenékbe. Á, nem is tudom, hogy mit csinálják most, váltsak, vagy ne váltsak, de találtam még egy zenét, ami igazából ugye több szempontból is beleillik a műsorba, hiszen ugye általában azt mondjátok nekem, hogy Pinocchio mindig ugye játszik Boniemet. Hát képzeljétek, érkezik most egy Boniem, miközben mindez kérem szépen metal verzióban. Szóval egy Boniem sláger, egy Rammstein tolmácsolásban, és ez a Rasputin by Rammstein.

Egy felvételben Twin van, kettő az egyben. Hiszen ugye benne van Pinocchio, hiszen Bonnie M. Bonnie M fantasztikus láger a Rasputin. Egy egészen más verzióban. A csapat neve Rammstein. És a Rasputin műtangi rádióban. Megújult weboldal bitangyoradio.com. Gyere, nézd be hozzánk! És az utolsó menüpont, kérem szépen a chat fülecske. Ha rákattint, vagy be lehet kerülni hozzánk a chatre, gyere, beszélgess! Rammstein és a Bonnie M féle Rasputin a Bitangyó rádióban. Most pedig érkezik egy olyan formáció, amely szerintem minden körülmények között megállja a helyét. Szóval bitangyoradio.com, vagyis bitangyoradio.com, egy weboldal, ahol bizony velünk van a két robotunk, Bobby és R2D2. Itt van Bíborka, itt van Bubu Szép Erdélyből. A háttérben kedvese, Melinda, vagyis Bubuné. Itt van a Dülisek Dülise, ő Dutyi Dili. Itt van egy Gyurci, egy igazi rocker, úgy látom. Itt van Kata, itt van Maskora, üdvözlő papának. És itt van kedvesem, egyetlenem, Zorka. Ez a Bitangyó Rádió. Benne pedig. Be se kell konferálni.

0: egy rádió határok nélkül. Hogy akkor ez a Bitangyó rádió.
1: Egy örö, egy borottán, egy öröti borottán.
0: Benne az elmúlt egy percben egy fantasztikus, gyönyörű felvétel, Night Wish és a Swin Heart a Bitangyó rádióban. Hát akkor még egy pár muzsikerék, benne maradunk ebben rockos muzsikákban, aztán utána majd váltunk egy kicsikét és stílust.
2: The song is called Hunting High and Low.
0: Hunting High and Low. Stratovarius a Bitangyó rádióban. Bitangyó rádió. Ébresztő Magyarország. Music, it's my life.

hát a gyerekek, nekem libabőröm van egy rock zenétől. Ezt sem sem megmondom őszintén. Stratovarius és a felvétel, Hunting High and Love. Pittangyuradio.com. Benne egy kicsit félrecsúszott péntek este meg a parti. Stratovarius és a Hunting High and Love.

egy rádió. Határok nélkül. Benne a fafejű Pinocchio egészen 20-ra, aztán pedig érkezik majd hozzátok Wolfi. És az Italo Café, kérem szépen, 23. felvonása. Itt a Bütöng Rádióban. Egy egészen más műfaj. Egészen más a zenei stílus. De mint tudjuk, kinek a pap, kinek a papné, kinek a lánya, igaz, maskura? Hunting High and Low! Stratovarius a Bütöng Rádióban. Megyünk tovább, kérem szépen, még mindig maradunk ennek a stílusnak a mesdjéjén.

Tartsam a tömeg Rhapsody of Fire. Emeralds World of Mutant Radio-ban. Hát gyerekek, jobban rokkosodtunk. Van az első órában. Az igazat megvább pedig egyébként jól esik nél kikikacsingatni. Egészen más a zenei stílusba. Rhapsody of Fire. Emeralds World.

No, keresztetője bitangyóradio.com, benne a fafejű fafejű Pinocchio egészen 20 ragaszt, érkezik majd csodatok Wolfi, és az Italo Café 23. Egy felvétel, melyben a szárnyakat adunk vágyainak. Igaz, ezek a szárnyak feketék. Black Wings.

Vele pedig a Fekete Szárnyak, a Rainbow of Snail. Rendesen zúznak benne a srácok. BigTangyoRadio.com.

Hát, gyermekeim, bitangyurádió.com, benned át a fafejű fafjú Pinocchio, egészen 20 óráig. Hát íme egy klasszikus a rock műsor végére. Scorpions, You and I. Figyelj, babám, te meg én. Because of you, babe. Scorpions. I lose control.

Mica. Szóval belépésnél lehet választani, hogy kvízszoba, vagy pedig chatszoba. Válaszd a kvízszobát, és... Miért fel tudásodat? www.pittangyoradio.com. Gyakorlatilag persze szól a zene. Szóval kvízszoba a Pittangyo Rádióban. Fantasztikus, klasszikus formáció, gyönyörű szép felvétel, Scorpions és a You and I, te és én, vagyis kedvesem, mi? Ez a Pittangyo Rádió, benne a péntek esti megaparti, első órában fantasztikus rock felvételek, a már ugye készülő videó diszkó rock műsorhoz,

Egyet idéző felvétel, hiszen egy csodás dal, a Snowman című animációs filmbe beti dalaként híresült el a felvétel, Walking in the Air 98 és a Nightwish.

És persze hozzá párosul egy fantasztikus videóklip. Nightwish 98 Walking in the Air, vagyis The Snowman.

még mondja valaki azt, hogy a rockzene nem hallgatható. Már csak kisegér hiányzik. Pedig készültem neki sajttal. Jó pápusztaival.

Szóval köszönöm szépen, meg annyi érdekes felvétel a mai nap folyamán a Bitangyú Rádióban. Az első több mint egy órában kicsiket rockerkedtünk, vagyis kikacsingattunk egy egészen más a zenei világba, amely bizony, mint kiderült, szintén élvezhető, hallgatható. Nightwish 98, The Snowman és a Walking in the Air.

0: Ugye lassan búcsúzunk, kérem szépen a rock zenéktől. Egy órát. Hát nem is terveztem igazából, de úgy ennyire sikeredett. Az egész indult, hogy abból is szerettem volna megosztani kedvesemnek egy dalt. És hogy azt tartja mondás, hogy ismétlés a tudás atya. Na akkor figyelj, kedvesem! Jöjj, kedvesem, gyere, ülj ide mellém! Mert ez a Bitangyó Rádió.
1: Egy örő, egy borotán, egy öröti borotán.
0: Akkor, mivel kezdtük ugye a rock műsort, fejezzük be azzal a rock műsort, mert igazából ugye babámnak szántam. Hát akkor, kérem szépen,

Nathan Mazli. Csak olyan vagy, mint a fehér holló, tudod, egyverés lenni tégedet. Na, akkor még egyszer. Ütim Temptation, Unwitted Tarja. És a Paradise.

Miközben a háttérben a fanyában munkálkodik legszebbik menyem Katica. Jó készülődést! With Temptation, Victoria!

szívesen várok egyébként. Ezekhez hasonló neveket, el fogom őket menteni, meg fogom őket keresni, és bele fogom rakni őket a közelgő videó diszkós rockműsorba. Szóval kérem szépen, bitangyradio.com, benne az elmúlt néhány percben, ugye néhány percben, ugye több mint egy órában, ugye rockerkedtünk, ugye Vitim Temptation, Vittaria és a felvétel, a Paradise a Bitangyradio-ban. Ezzel persze most kicsikét zárom a rockműsor részleget, és kicsikét nyitunk egy kicsikét más zenei világba. Bitangyradio.com.

Tehát kedves Mázli, ez igaz, én is dolgozom holnap. Megyek reggel 3 órára. Hogy ez téged vigasztal, engem kevésbé. Engem egész egy vigasztal. Babám is megy dolgozni holnap. Mi vagyunk a munkahősei. This is the Bitangyo Radio Station. A-Type. Africa.

Jól eltelt az idő, kérem szépen ezekre a rock muzsikákkal. Azt gondolom, igazából egy fantasztikus zenévallgatásnak lehetetek fültanulni az elmúlt több mint egy órában. Én, mint nem rocker, imádtam egyébként a muzsikákat. Van még egy pár a tarsolyban. Hagyunk majd ezekből későbbre is. És hogy mondtam nekik, hogy készül ugye egy videodiszkós rockműsor 2 órában, ahol csak is videóklippek mennek majd 2 órán keresztül élőben ki a stream csatornára, a Twitchre, illetve az én Facebookomra. Meg annyi koncertverzió, ahol bizony-bizony egész jó hangulat, és szerint tudjuk, amíg a föld kerek, mindig lesznek rockerek. Bitangyó Rádió, tatka! Igaz, Wolfikám? De közben a háttérről hangolnak a zenészek, hiszen érkezik 20-rától Wolfi és az Italo Café 23. Egy dal, ebben szintén benne van több minden. Hermes House Band. És például nagy kedvencem a The Story of Tutti Giorni. Tonight's the Night. Hermes House Band.

www.bitangyoradio.com. Mert ugye Herremel South Band és a Tonight's the Night a Bitangy Rádióban. A csapat neve Tokio. Na figyelj! Big in Japan, Tokio.

egy ismert dal, ugye 84-ből ugye debütált. Annak idején ugye Marion Gold és csapat az Alphaville. Ez ott a Big in Japan, ugye ezúttal egy feldolgozás. Egy 98-as Eurodance verzió, kérem szépen a Tokiától. Egy múlt héten kérem szépen Wolfi barátom azt mondta nekem, hogy van neki kis igazi hiány érzete, hiszen egy valami felvétel kimaradt a múlt heti pénteki műsoromból. Hát kedves Wolfi, csak hogy tudjál nyugodtan éjszaka aludni. Felszállunk a Phantom hajóra, ami persze nem más, mint a Titanic.

Rappers Armánság. Az ott egy klasszikussá vált a történet, amely bizony sok embert megrázott annak idején a története. Egy Belfastban készült fantasztikus hajó, amely bizony és sajnos egy első útján elsüllyedt, magával rántva több ezer embert. Ez a Titanic, és annak a története.

Ugye a történetet feldolgozta James Cameron. Kate Winslettel és Leonardo DiCaprioval.

1912. Április 15-én süllyedt el a hajó. Mindjárt az első útján, kérem szépen, hogy egyik hegyünk ütközött, aztán pedig elsüllyedt. ott a fedélzeten. Kb. 1500 személyzettel.

egy megrázó tragédia. Hozz egy fantasztikus Celine Dion sláger. My Heart. Here going on.

Ugye Vágysztár által működtetett hajóról beszélünk. Ám ezt, hogy mondottam, már az első útján elsüllyedt. Hatalmas csillogás, hatalmas pompa volt a fedélzeten. Azt mondták a mérnökök, hogy ezt a hajót bizony nem lehet elsüllyeszteni. Hát sikerült a jéghegynek a hullámsérbe küldeni a hajót.

Volt benne minden luxus. Edzőterem, úszómedencék, dohányzó helységek, kiváló éttermek, kávézók. Ez mind már a múlté. A tenger elnyelte. És így bizony-bizony spóroltak a mentőhajókon. Összesen 16 található volt a hajó fedélzetén, amely bizony elég kevés volt az utasok számára.

Szóval nem szó, egy szomorú tragédia árnyék ebbe ezt a dalt egyébként. Titanic. Egy labak. Itt Alexis Carlier feldolgozásban, My Heart Will Go On. 2024-ből tehát. Titanic Whitney Rádióban. Mert Wolfi hiányolt a múlt héten.

Így persze mi lassan ráfordulunk a finishre, hiszen 20 órától érkezik Wolf, és itt álló Café 23.

hát biztos nem fekszik ez a műsornek, vagy ez a stílus, gondolom. Na, kérem szépen, Bittangyó Rádió, benne Titanic!

és itt van, és megjelent már a chatfalon a következő kettőre műsor házigazdája, Dr. Wolf. A gyömek nagy keverője. Az állatok fejedelme. Állatok meg.

0: szóval, egy tragédia. És által megálmodott film, és által megálmodott hozzá fantasztikus betétdal. Több díjat zsebelt, bekerem szépen, már több zenei díjat is bezsebelt. Celine Dion jó voltából. Mert ez a Bitangyó Rádió.
1: Egy örö, egy borotán, egy öröti borotán.
0: Egy Umberto Tozzi féle dal. Újabb köntösben az eladó Berlin és ez a Tiamo.

Egy Umberto Tozzi dal, ugye 82-ből, ugye ez volt Berlin és a ti amo, ti amo. Na kérem szépen, mielőtt bárki hitte volna, vagy nem hitte volna, hát az rosszul tette. Offenbach! Feel the heat of the night. I wanna dance tonight. I wanna lose myself. Offenbach. Overdrive.

Hölgyeim és uraim! Ez a Bitang Jó Rádió. Szeretném megköszönni ismételten előttem lévő két műsorvezetőnek. A műsor része 8 órától ugye volt Jetski és a Best Café. Az ugye 11 órától délig ugye a Rockóra. Majd 16 órától ugye érkezett Szill és lehetett vele lazulni. Holnap is érkezünk hozzátok. 11 órától szintén rock műsor, ugye 1 órában. Majd ugye érkezik hozzátok 16 órától Mókuska, minden ami zene, jól emlékszem. Őt követi majd Gépelen 18 órától. Majd pedig kérem szépen a holnapi napot, illetve a holnapi estét kérem szépen, zárni fogja majd Jetski és a szombat esti frász. Tehát holnap 20 órától Jetski és a szombat esti frász a Bitang Jó Rádióban. Szóval kérem szépen bitangjoradio.com. Egy rádió határok nélkül benne a Fafejő Fafejő Pinokio egészen 20 óráig.

Pedig már kedves, most akkor reggel kiírtam, 4 órakor a basszus, 5 órakor. Így gyereke nem figyeli a műsortervet. De van a bepótolt a 20 órától Jetski, és azt mondom, az esti frász a Bütöngrádóban, tehát holnap kérem szépen 11-től Diglig Rokkóra, 16 órától 18-ig Mókuska és a mindennapi zene. Őt követi majd ugye Gébelen, egészen pontosan 20 óráig, aztán pedig érkezik majd Jetski, és a szombat esti frász a Bütöngrádióban. Caroline!

De ne feledd, még 20 órától ma este a színpadra lép, kérem szépen, a Lekvárok nagy keverője, Wolfi és a Italo Café 23. 20 órától mit tudunk műsorában? Simon Trick és a Caroline. Egy angol DJ páros. Scooter előző zenekaraként, pontosabban úgymond, hát nem zenekar, hiszen ők egy DJ páros. Szóval Scooter koncert előmelegítőjeként léptek színpadra, ugye annak idején a Scooter koncert előtt. Nekem, hogy onnantól vált ismerte a formáció ezzel a dallal. Szépet robbantottak. Symmetric és a Caroline.

0: Beatles!
1: Hát nyisd ki az elméd! Egy favorit muzsika. A 61 éves H.P. Baxter és csapata a Scooter. Raven Shout. Always loud. Raven Shout.

Hát gyerekek, erre a dalra még a Pogácsa is kisül, kérem szépen, a Bubos kemencében is, Raven Shout by Scooter.

Látom, hogy a lelki szemület, hogy ugrálnak ki a pogácsák, kérem szépen a sütőben. Pittangyoradio.com. Scooter és a Raven Shot. Én pedig búcsúzom, hisz énekedik 20 órától. Wolfi és a Italo Café 23.

Hölgyeim és uraim, köszönöm szépen mindenki megtisztelő, és egyben kitűntött a figyelmetem egy 2 órában. Ez volt mára a Fafejő Fafejő Pinokkió műsora, ez volt mára, és a hétre, és a hónapra. A péntek este meg a parti. Velem ugye legközelebb majd hétfőn találkozhatok, 16 órától visszáll a menetrend. Érkezem a slágereken 45-ös forgatott című műsorommal. De addig még bizony rengeteg műsor lesz a Műtőnök Rádióban. Ugye ma este 20 órától érkezik majd Wolfi. Holnap ugye érkezik majd 11 órától egy óra rokkadás. 16 órától Mókuska. 18 órától Gébelen, és 20 órától visszatér az esti idősába Jetski, és a péntek után szombat, hiszen holnap már szombat lesz. És érkezik a szombat esti Frászti műsorával, tehát egy Jetski. Tavi, szép estét, sziasztok!

0: Hölgyeim és uraim! Köszönöm szépen még egyszer mindenki megtisztelő és egyben kitüntető figyelmét, amely 2 órában én búcsúzom, de érkezik 20 órától Wolfi. Jaj, hát mondom, érkezik 20 órától Wolfi.
1: Ciao.
2: Ciao.
1: Bye-bye.
2: Bye-bye.
1: Arrivederci.
2: Arrivederci.
1: Auf Wiedersehen.
2: Auf Wiedersehen.
1: Adios.
2: Adios.
1: Au revoir.
2: Au revoir. Au revoir.

0: Ez az ő frekvencia. Ez a Bitagyú Rádió.
1: Ladies and gentlemen,

Ezzel a Grand Miller dallal kívánok neki jó pihenést, meg jó sórakozást szól. Mindenesetre ezzel a Grand Miller dallal kívánok neki jó pihenést, meg jó sórakozást holnapra a munkába. Én is remélem, hogy velem tartotok, hiszen mondom, jobbnál jobb zenék lesznek. Ami érdekesség, hogy ugye ez a Grand Miller féle Red for Love, ez nem az, amit ő szokott játszani, mert ez a 2026-os remix változat volt, és lesz ma még egy-kettő ilyen, mondjuk úgy, hogy frissített verziós klasszikus láger, de lesznek olyan dolgok is, amiket nem így ismerünk, tehát nem Italo Discóban ismerünk, és lesznek olyan dolgok, amiket nem nagyon ismerünk, mert mondjuk úgy, hogy csak a hardcore Italo Discó rajongók ismerik ezeket az előadókat igazából. Úgyhogy ezzel készülök mára, remélem, hogy mindenki élvezni fogja a mai műsort. Azban biztos vagyok, hogy sokan vagyunk a cseten, de nem elegem. Mert hogy jelen pillanatban ugye még itt van Pinocchio a főnök úr, neki köszönöm szépen az előző két órát, mint ahogy Xilnek a mai első két órát is. Itt van a két mesterséges unintelligenciánk, Bobby és Artuditu. Ugye Bobbyról tudni kell, hogy úgy van beprogramozva, hogy ne tudja a pontos időt, meg a pontos dátumot. Itt van Bubu, és akkor itt van Bubuné is, szép Erdélyből. Itt van Dugyi Didi, itt van Kata, itt van Lida lányom, itt van Kimó, neki is jó szórakozást kívánok, bár így első körben nem ismerem meg, hogy kit akar a név. És itt van Zorga is még, ha már ugye Pinocchio itt van, akkor Zorga is itt van, de azért van az aranykapu, hogy csak bújjatok rajta, úgyhogy tessék nyugodtan jönni a csetre, és beszélgessünk, vagy beszélgessetek egymással, én még majd reagálok hangban. A lényeg az, hogy azért van a chat, hogy mindenki bejöhessen. Egyébként pedig nagyon egyszerű megtalálni, mert www.bithang-jo-radio.com. Érted? Tehát oda jutott, hogy pontom, és már benne is vagy. Legalábbis ott oldalunkon, és akkor ott van a chat menüpont, és akkor ottan tessék rákattintani, és regisztrálás után, vagy ha már regisztráltál, akkor még már adott, csak be kell lépni. Na, sok beszélnek, sok az alja, jöjjön inkább a zene, mert sokan vágynak, meg reménykednek, hogy én nem pofázom annyit, úgyhogy álmok és vágyak és remények teljesüljenek, jöjjön Albert Wantól a Hopes and Dreams egy klub mix formájában. Ezzel kívánok mindenkinek kellemes italokafé fogyasztást!

remélem, hogy Zalándok Balázs barátunk hallgatja a mai adást, ha nem, akkor majd felvételre meghallgatja, mert direkt miatta hoztam ezt a Rófosz témet alapfestő zenének, csak ez egy ilyen mixelt változat. Na, de menjünk tovább, és ha már volt ma már Pinocchio megemlítve, mert ugye Grammy-vel kapcsán már megemlítettem, hát hallgattam az előző két órát, és inspirálódtam. Mégpedig úgy inspirálódtam, hogy ugye több mint egy órán keresztül nyomta a jobb rockzenéket. Na, akkor fordítsuk meg a dolgot. Jöjjön két rockdal italósítva. Úgyhogy jöjjön először egy jazzotál klasszikus, a Locomotive Breath, ezúttal a Cat Gang-től, majd jön a Proud Mary, amit hát másképp is ismerünk, de ugye többek közt a Creedence Clearwater Revival is feldolgozta, vagy ők voltak az eredetik, és akkor más adta elő még, mindegy. A lényeg az, hogy jön a Proud Mary Csicsi La előadásában.

Reggel ugye Beszkafé volt, most meg Italokafé van, tehát reggel is kávéztunk, most este is kávézunk, holnap viszont nem lesz kávézás, de lesz jetski. Úgyhogy most szeretném fölvenni a figyelmet, hogy holnap, ugye, ahogy már elmondta előzőleg Pinocchio, de most én is elmondom, úgy alakul a menetrend, hogy 11-12-ig van a Daily Rock Hour, vagyis a napi rock óra, aztán délután 2-től 4-ig jön Mókuska, majd őt követi délután 4-től Gébelen, és este 8-tól jön a szombatesti frász, vagy kifulladásig, vagy este 10-ig, ugye ez majd Jetskitől függ. Na, most viszont akkor jöjjön a mai első Double Decker, méghozzá Max Coverivel. És tőle először jöjjön a Guy Guy egy 2026-os remix formájában, majd csatlakozik hozzá a Radiorama, és ők adják elő, elkezdenek számolni. 1, 2, 3, 1, 2, 3. És ez egy 2026-os cover remix lesz, tehát nem teljesen az eredeti.

0: Itt mindenki hülye!
1: Itt mindenki.
2: Italo Café. Csak ilyen szek, csak ilyen szeknek. A Vitamin Rádióval.

Rizványom, szerinted, hogyha Bobby a pontos időt se tudja, akkor biztos azt meg fogja tudni neked mondani, hogy ki az a Kimó, nem? Na, mindegy. Viszont akkor most jöjjön egy olyan dal, ami inkább a hardcore italó fanatikusoknak szól, hiszen a nagy közönség előtt nem annyira ismert az a név, hogy Franco Poletti. De most tőle jöjjön a Desire.

0: Katától el kell búcsúznunk, igaz csak holnapig, hiszen holnap biztos visszatér. Ha másért nem, akkor ugye Mókus Kájér gépen és Jetskiér. Viszont van olyan, akitől ténylegesen, véglegesen el kellett búcsúznunk és el kellett engedjük. Őt hamar jönnek hívják. A búcsúztatása és átengedése a szellemvilágnak az a jövő hét folyamán történik meg, és ráemlékezvén jöjjön a retro állomás. Nyugodj békében, Jani!
1: Gyerek ülés nélkül!

Na hát akkor hamar Jenny után jöjjön hamar egy újdonság, méghozzá magyar újdonság, hiszen jön Bizzo I Am featuring Berlin Boy és az Oh Girl.

Ugye bár mondtam, hogy a magyarázban föl fognak bukkani olyan dalok, amiket vagy nem úgy ismerünk, mint ahogy most el fognak hangzani, vagy pedig ismerünk, mint Italo Disco, de kicsit másképp fognak hangzani. Most az első kategória jön, ugyanis egy olyan dal lesz Italo Disco stílusban, amit nem is szoktunk meg. Hiszen jön a Tűzvarázsló, a V-motorok híres dal Lelki Istvántól, csak most az M-Flex Sound feldolgozásában.

0: István, alias Pit.
1: Igen, lesz majd Hungarikum is a jövő héten, ha minden igaz, vagy két hét múlva, most nem tudom pontosan beosztást. A lényeg az, hogy viszont most egy magyar újdonság következik, illetve részben magyar, ugyanis az egyik fele magyar az előadóknak, de a másik fele meg nem. Na, ezt most megmondtam. Na, hát a, konkrétan arról van szó, hogy az Italo Disco, Euro Disco, High Energy műfajok egyik kiválósága, egyik hölgy ikonja, Linda Giorizzo következik, de kivételesen nem egyedül, hanem duetben, hiszen az Energy Voice-szal együtt emlékeznek meg Mauro Farináról, akit ugye elvesztettünk a tavalyi év során, és az ő daluk az a címet viseli, mondjuk így, hogy There's Tomorrow. Szóval jöjjön a Mauro Farinára való emlékezés.
2: Musica, melodia, una canzone, sarai sempre con noi, non ti dimenticheremo mai, Mauro Farina.
3: Mauro Farina.

0: Mauro Farina.
1: Mauro Farina.
2: Na hát akkor jönnek is érdekesség. Konkrétan nem köthető senkihez ez a dal, mert hogy bevallom az őszintét, ezt én irattam az AI-jal. Na, megengedem magamnak ezt a luxust, hogy az Italo Caféról irattam egy dalt a mesterséges intelligenciával, és akkor most hallgassuk meg együtt, hogy mit hozott össze az AI.

Időközben Maskura is nyugodni tért, úgyhogy neki is jó éjszakát kívánok. Remélem azért valaki még marad a cseten. És hát este 10 óráig azért még van egy 3-4 óra, tehát addig én tolom nektek a nagyobb zenéket. És jöjjön a második double deckerünk, méghozzá két újdonság ugyanattól az előadótól, hiszen megjelent Mirko Hirsch két új dala is. Ezeket fogom most leforgatni. Az első az a Contact, a második pedig a Master of Disaster, egy extended

Na hát havaj összlátott és tovább ment. Úgyhogy mire köszönhettem volna neki érzemben így hangban, addig már nincs itt a cseten, de remélem a füle még itt van. És akik még itt vannak, azoknak tovább jó, kellemes szórakozást kívánok a maradék bő fél órában. Bocsánat. És jöjjön Roger Menó és az I Find A Way egy 2026-os Steve Van Dom remix formájában.

Na hát akkor jöjjön egy olyan dal, ami megint csak remix, de nem 2026-os, és nem nagyon ütel az eredetitől, mert ezt az eredeti előadók remixelték mondjuk úgy. Tehát jöjjön a Lime-tól az Unexpected Lovers egy rádió remix edit formájában.

akkor jön egy nagy klasszikus, mármint az előadó egy nagy klasszikus, hiszen Ken Lászlóról van szó, csak a dal nem éppen az, amit Ken Lászlótól megszoktunk, hiszen ez egy duett lesz Jennyvel, és ez egy 90-es évekbeli dal, tehát Ken László már nem teljesen az itt a diszkó korszaka, de hát ez is Ken László, szóval jöjjön a Love Things egy Factory Team mixben, ha jól látom, akkor 1998-ból.

Liza és Ducci Didi a cseten, azért mondom, hogyha nincs ott valaki, akkor tudja. Azt vitatják meg, hogy ki fog egymással, kik fognak egymással, tehát ők fognak-e, meg mások találkoznak-e másokkal holnap az utcán. Na, teljesen mindegy, hogy ki kivel hol nem találkozik, vagy találkozik. A lényeg az, hogy a Bitang Jó Rádiót hallgassátok, mert holnap is jobbnál jobb műsoraink lesznek. Hiszen délben, illetve dél előtt, hiszen 11-től délig lesz Daily Rock Hours. 2-től 4-ig jön Mókuska. 4-től 6-ig lesz Gébelen és a Retro, és este 8-tól 10-ig elezzel a hajamat, meg szombat esti frász lesz Jetski kollégával. Úgyhogy nincs már jogotok, mint bekapcsolni szépen a rádiót, a mobilon, vagy bármilyen eszközön, ami lehet a Pitanyó rádiót hallgatni, és hallgassátok a műsorainkat. De ne csak holnap, hanem holnap után is, hiszen holnap után este lesz Vidám Park velem, úgyhogy akkor biztos, hogy fogunk találkozni, és hozok egy-két ilyen nyárvégi szeptemberi slágert, hogy elbúcsúztassuk az augusztust, meg a nyarat, és hát készüljünk rá az iskolára, ahogy Pinocchio is mondta. Most viszont akkor jöjjön egy olyan dal, amit megígértem Kézinek kedden, hiszen ő is leadott egy Patrick Cowley dalt, akkor mondom, tegyük rá egy lapáttal, és akkor jöjjön a Menergy, ugye Szilveszterrel közösen, csak annyi a különbség, hogy ez egy Fabetto Regrove mix lesz.

Hát lassan a célegyenesbe fordulunk, csak most Pinocchio nekem nem lengeti az átlót, mint ahogy én szoktam neki, hanem én csak magamnak lengetem. Viszont még van egy-két dal tarsajomba, például egy Bad Boys Blue, méghozzá You're a Woman, egy DJ GFM féle feldolgozásban. Ja, és hogyha az én drága gumicukor feleségem ezt hallgatja, akkor szeretettel küldöm neki.

Na, figyelj ide, nem kell 10 helye lenned, itt legyél, itt, és hallgass a Pitagyó Rádiót, mint hogy mindenki más is, hiszen van még 3 dalom nektek ma estére. Jöjjön először a jól ismert fancy dal, a Colder Than Ice, egy Midnight Summer remix formájában.

De hát még az elbúcsúzás előtt, bár bubóék már elmentek aludni, hogy nekik jó éjszakát kívánok, meg annak is, akik így este 10 óra előtt másfél perccel már nyugogóra térnek, de mi még nem térünk nyugogóra, mert mondtam, még két dal háza van, és ebből az egyik egy olyan, ami ma még nem volt a műsorban, hiszen High Energy dalt még nem adtam le, úgyhogy pótoljuk ezt a hiányosságot, és jöjjön Lauren McKinney-től a Let the Night Take the Blame, ami ugye egy

Nos, hát ennyi volt a zene mára, zárul Wolfi zenetára, de ha tetszett, visszavárlak, nem is sokára. Ugyanis mind a mellett, hogy ahogy szokta Pirókia mondani, köszönöm a megtisztelő és kitüntető figyelmet, de meg 2 órában. Szóval köszönöm mindenkinek, aki itt volt, és remélem, hogy élveztétek a mai italokafét. 2 hét múlva visszatérünk, tehát akkor lesz az italokafé 24. Jövő héten pedig jam lesz, péntek este, de azok kedvéért,

akik szeretnének találkozni egymással, megadjuk a lehetőséget, mert hogy elvileg március folyamán, hát még ez nagyon képlékeny, tehát semmit se tessék fixe menni, de elvileg március folyamán szerveződni látszik egy találkozó, egy bizonyos találkozó, aminek a p***m lesz péntek este, de azok kedvéért, akik szeretnének találkozni egymással, megadjuk a lehetőséget, mert hogy elvileg már

barátságomat, és szeretném megint találkozni velem, legalábbis így az ételen keresztül, vagy hát ez nem az étel, mert internetes rádió, de most ezt hagyjuk, ne menjünk be a technikába egy este 10 után. A lényeg, hogy várok mindenkit vissza vasárnap este 6-kor a Vidán Parkban, és amivel búcsúzom, az egy igazi kuriózum lesz, ugyanis normál esetben ennek semmi köze nem lenne az Italo Discohoz, hiszen jön Elton John és a Sacrifice, csak annyi a tétel, tehát azért passzol bele a mai műsorba, legalábbis így a végére, mert Italo Disco verzióban következik. Úgyhogy ezzel búcsúzom, mindenkinek jó pihenést, jó éjszakát, és találkozunk vasárnap este 6-kor. Sziasztok!

0: nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
1: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza! Így jó lesz.
2: Ha felkészültél,
3: még több zene.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Pitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lompos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Pitangyó Rádióban. A hangulat felelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Pitangyó Rádióban.

0: Mikrofonnál Lelkes István alias Pi.
1: Sit together on the sofa.

she says, I think I'd better go.

Bitangyó Rádió. Bitangyó Rádió.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperados.

0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyin is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész!
2: A lemezjátszók és a mikrofon.

0: 비동규 라디오
1: 시와와 시와와 시와와

0: Hey yo, this is Sean Paul.
1: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
2: Hey, it's Michael Bublé.
3: Itt a Jó Rádió. Az élvezet, ami a zenéhez elvezet.

0: Légy velünk te is, egy hullám hosszon.
1: Last night I turned the radio on for the midnight news. Suddenly I thought I died of a broken heart when I heard the announcement.
0: Légy velünk te is, egy hullám hosszon.
1: Last night I turned the radio on for the midnight news.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: BW Rádió.
0: Mi így szeretünk.

és urai! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Psillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Psillel. Lazulás Psillel.